Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
1: Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

fait. Choc la game bata pour n'envie des canines, moi du gosse. Hey, choc et dolo bonhomme, il se gâte et graille un autobus. Hey, egy oka van ennek, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Ott

0: Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta. Döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 000 milliárd euróról van szó. Már csak egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. Május 20-áig lehet dönteni az 1+1%-os felajánlásokról is. A NAV kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki a Budapest Music Centerben. Az életműdíjat Marton Éva operaénekes, Kossuth díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, valamint díjazták az év zenekarát is. Ma napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon, késő estétől már néhol keleten is lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élőzene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. Ópusztaszeren tartotta első ülését tegnap a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámbitták megoldásáról és a kereskedelmi kérdésekről egyeztet. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokád miatt a Szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel, a vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fent. Egy hír az utakról. Munkavégzés miatt az M1-esen Budapest felé több helyen jelentős torlódás alakult ki. Bábolna előtt több mint 5, Tatabánya és Szárliget között csak nem 10, Biatorbágynál pedig 4-5 kilométeres dugóra kell készülni. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

17 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zenével kezdtem, de tehát őszintén megmondom, hogy én nem éreztem magam eléggé szabadnak a komoly zenén belül, de olyan szabadság kapott el, amikor így elkezdtem magamtól a zongorán így improvizálgatni, hogy én azt éreztem, hogy ne, én ezt szeretném, én ezt akarom és semmi mást.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Mi mondjátok? Jó ez.
1: Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallják. Mindenekelőtt arról kell beszámolnom a hallgatóinknak, hogy ma este adtuk át a Bartók Rádió zenei díjait a Budapest Music Centerben. A Vukán György jazz alkotói díjat László Attila, Liszt Ferenc díjas gitáros zeneszerző, a modern magyar jazz kiemelkedő képviselője vehette át, a Babos Jazz előadói díjat Borbély Mihály, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinétos szaxofonos, és most hosszan sorolhatnám még, milyen hangszereken játszik, de egyszerűsítek, fúvós hangszeres kapta, őt szintén nem kell bemutatnom a jazz rajongóknak. Viszont azt el kell mondanom, hogy mindkettejükkel készül műsor, de ne a jazz sávban keressék, hanem jövő héten 11:30-tól délelőtt a műsorrendben. László Attila Artisius könnyű zenei alkotói életműdíjat kapott a múlt héten, mint pár szóban hirtattam róla, de azt nem mondtam, hogy volt még Artisius díjazott Gerlóci Zsigmond személyében, aki az év junior könnyű zenei alkotója a díjat kapta, és a jazzműsorban szót kell ejtenem róla, hiszen Gerlóci a zenei gondolkodásában kohézióra törekszik, nagy rajongója Keith Jarrett munkásságának, pályáját teljes egészében improvizált szólóestek jellemzik, zeneszerzői eszköznek tekinti az improvizációt. Minden díjazottnak szívből gratulálunk. És innentől nézzük a koncerteket, látogatnivalókat, következzenek az interjúk, zenei illusztrációk a megszokott mederben.
5: Horgas Eszter fuvola művészt kérdezem, egy különleges koncert lesz, Gershwin és Bernstein, két zseni Amerikában. Azt már lehet tudni, hogy nagyon nagy érdeklődésre tart számot a koncert, május 15-én pénteken lesz az Óbudai Társaskörben. Esztertől először is azt kérdezem, hogy az összeállítás hogyan született meg?
6: Hát nagyon egyszerűen, mert én ugye most már 30 éve azzal foglalkozom, hogy megpróbálom valahogy összefésülni a különböző műfajokat, így ugye elsősorban a jazz és a klasszikát, és hát nagyon hamar rátaláltam erre a két zeneszerzőre. A zenéikön túl nekem nagyon fontosak az ő gondolataik is a világról és a zenéről. Szóval hozzám borzasztóan közel áll Gershwin is és Bernstein is, ők is egymáshoz, hiszen ugye Bernstein tulajdonképpen egyenes utódja a Gershwinnek, folytatott egy olyan munkát és egy olyan gondolkodást, ami, hát amikor én ezekről olvasok vagy hallom, akkor egy picit olyan érzés, hogy ezt nem én találtam ki, tehát amikor ilyen nagyon-nagyon rokon szellemű emberekkel és művészekkel és alkotókkal találkozunk, az meghatározó. Úgyhogy nekem ez most egy egyszerű dolog, hogy hogyan rakok össze egy ilyen műsort, hiszen rengeteget foglalkoztam velük. Hogy miről fog szólni ez az este, az pedig azért izgalmas, mert én már készítettem egy előadást az ő munkáikról, ami egy kicsit más arányokban szólt, mint most, mert most egy picit még jobban az összművészet felé vittem, tehát itt pici jelenetek is szinte lesznek, és nagyon nagy hangsúlyt fog kapni azt, hogy ők nagyon sok műfajban jeleskedtek. Tehát a Kunigunda ária, ami ugye tulajdonképpen inkább az operett műfajhoz áll közel, a West Side Story, tehát ami a musical, rengeteg dal, és hát ami nekem ilyen nagyon-nagyon fontos a művészi pályámon, az pedig a Kék Rapszódia, mert hogy azt átdolgoztam fuvolára, hogy zenekarra, és azt hiszem, hogy sikerült megcsinálnom azt is, amit Görsfény csak beleálmodhatott, vagy még úgy igazából nem hozott létre, tehát nálunk nagyon jelentős része ennek az előadásnak, a Kék Rapszódiának, hogy improvizációk is vannak benne.
5: Közreműködik a Class Jazz Band, és énekesek is.
6: Van, így van, tehát pontosan a műfaj sokszínűség miatt itt operaénekesnő Szakács Ildikó is közreműködik, egy fantasztikus zongoraművész Löwen meg Dániel, aki most a Mozarteumnak a professzora is, és hát természetesen a saját bandám is, és hát egy személyes szál is, mert a kislányom is énekelni fog, aki Marton Évánál végzett a Zeneakadémián, Somogyi Lili Mária.
5: Van olyan átirat, ami itt hangzik el először, vagy készült új átirat ebbe a műsorba?
6: Igen, például az I Feel Pretty, amit pont a kislányom fog énekelni, az most egy nagyon izgalmas hangszerelésben fog megszólalni, és azt még nem is játszottuk, de lesznek Görsvény dalok is, amik újak. És hát ezt a Kunigundát, hát én nem is nagyon tudom, hogy Magyarországon azt nagyon bevállalják-e operaénekesek, én még nem hallottam senkitől, mert hihetetlenül nehéz ária. Bernsteinnek ez a Candidból, az a nagyon híres Kunigunda áriája, én csak külföldi előadóval hallottam, ezt is most Magyarországon másod szóra fogják hallani Szakács Ildikótól, és ez is egy nagyon izgalmas átirat, hiszen ez ugye nagy zenekarra van írva, és zongora, fúvola, énekkel, azt hiszem, hogy egy igazi bravúr. Úgyhogy van egy pár olyan csemege, mert ugye a Kék Rapszódiát már játszottuk többször is, és az mindig óriási nagy siker, azt most is fogják hallani. Ja, és a Sunbird is, az is most egy egészen új hangszerelésbe, úgyhogy igen, igen, lesznek újak. Én mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy új és új repertoár szülessen, hiszen nagyon könnyen el tudunk kényelmesedni, hogyha mindig ugyanazokat játsszuk, és nekem ez nagyon fontos, hogy mindig tanulhassak, és új darabok szülessenek.
5: Mindig megkérdezzük az interjú alanyoktól, így Esztertől is megkérdezem, hogy mi legyen az, amit most mutassunk, ami esetleg a hangulatot felidézheti.
6: Hát azt hiszem, hogy kitalálhatja magát, nem magától is, mert már beszéltem róla, nekem a Kék Rapszódia nagyon-nagyon fontos darab. Egyébként egy nagyon izgalmas mű, amit ugye most már több mint 100 éve mutattak be, és tulajdonképpen ez olyan részekre is bontható, nagyon különleges és nagyon felemelő darab. Körbe lehet mindenféle állapotot játszani benne, és hát ugye az improvizációknak is a mély verziónkba írtam helyet. Szóval, hogyha ebből, vagy ez a, akár a Bernstein féle előadást is én imádom, tehát az nekem nagyon-nagyon nagy szívem csücske, úgyhogy azt boldogan ajánlom mindenkinek.
5: Hallgassunk belőle dallamot Vukán György átiratával és természetesen Horgas Eszter játékával.

0: A Harmonia Jazz műhelyben a Tatszett Jazz Quintet lép fel, méghozzá május 15-én pénteken 20 órától. Két megszólalónk is lesz, ugyanis Majsai Rolandot és Gergely Edvárdot is kérdezem a formációval kapcsolatban. Mind fiatal muzsikusok vagytok, a Jazz Showcase-en nagy sikerrel szerepeltetek. Egy picit arra kérlek benneteket, hogy mutassátok be, hogy mi volt a célkitűzés, én azt is tudom, hogy azért nagyjából milyen világból válogattok. Melyikőtök szeretné kezdeni?
1: Tulajdonképpen úgy született ez a formáció, hogy Edvárddal már régóta jó barátok vagyunk, meg zenésztársak, zenélgettünk ilyen-olyan formációkban, és tudtam róla, hogy nagyon jó szerzeményei vannak, és így született az ötlet, hogy ezzel kéne kezdeni valamit. Ő mondta, hogy igazából mostanában sok ideje nincs arra, hogy így szervezéssel foglalkozzon, ezért mondtam neki, hogy akkor én segítek neki. Tulajdonképpen ezért van az, hogy ez egy ilyen közös zenekar lett így. A zenei része a dolognak a 100%-ban az Edvárd. Kicsit félreértetően fogalmaztam, mert úgymond a művészeti része, meg az egésznek a lényege tulajdonképpen a zenekarnak az az Edvárd arszpoetikájából származik. Én csak abban segítettem neki, meg segítek neki, hogy megszülessenek a fellépések, meg hogy megszülessen ez a jelentkezés a Jazz Showcase-re.
0: Edvárd, a Zeneakadémián találkoztatok?
2: Rolanddal szerintem már a Zeneakadémia előtt is ismertük egymást. Én szerintem még konzis voltam, amikor először játszottunk együtt.
0: De a csapatnak a többsége, sőt, talán nincs is kivétel, ugye? Mindenki Zeneakadémiát végzett, vagy még oda is jár?
2: Igen, pontosan. Szabó Gergő most végez, azt hiszem a tanárin, Nagy Cirok Csaba mesteregyre jár, és Pap Tomi is mesteregyre jár, mi pedig már elvégeztük Rolanddal a Zeneakadémiát.
0: Mennyire játszátok a te szerzeményeitet?
2: Gyakorlatilag 100%-ban, műsor hosszúságtól függően, hogyha hosszabb a műsor, akkor a Szabó Gergőnek is vannak olyan szerzeményei, még abszolút illenek ebbe a fajta repertoárba, de alapvetően az én számaimat játszok.
0: Körülbelül hány olyan számod van, ami mondjuk rákerülhetne egy lemezre?
2: Hát attól függ, mit számítunk annak. Nekem vannak feldudarászott dolgaim a hangjegyzeteimben, hogyha azokat is számoljuk, akkor alig merek mondani 25-30 környéke, ami már zenekarra megvan aranzsálva, és amit már be is próbáltunk, az 12-13 szám talán. Sőt, egyébként nem igaz, mert sok szám volt, amit elvittem próbára, de úgy éreztem én, hogy nem működik, úgyhogy én azokat bedobtam a fiókba, és majd egyszer átírom őket, vagy változtatok valamit, mert annak abszolút a híve vagyok, hogyha valami 20 perc alatt nem akar már megszületni, akkor én úgy érzem, hogy azzal akkor már vele probléma van.
0: Hogy zajlik nálatok egy nóta elkészültete? Viszed a témát és együtt rakjátok össze, vagy eleve kottákkal érkezel?
2: Én az utolsó részletig kidolgozott aranzsokkal érkezem, mindenről van egy konkrét elképzelésem, ami egy hosszú folyamat, mire megszületik, és talán azt élvezem a legjobban ebben az egész folyamatban, hogy amikor elviszek egy számot egy konkrét elképzeléssel, akkor mindig sokkal-sokkal jobb lesz, ami aztán születik, mert mindenki hozzárakja azt a tudást, meg azt a stílusérzéket, ami neki már van, és nagyon sokszor bedobnak egy-egy ötletet, hogy de ide inkább C-mód fogjunk, vagy pedig itt inkább röviden játsszuk ezt, vagy itt ne azt az aranzsot játsszuk, mert túl gyors, és mindig azok esnek a legjobban, hogy mindenki azért dolgozik, hogy a számok tényleg úgy szólaljanak meg, ahogy az a legjobb, nem pedig mindenképpen úgy, ahogy én azt eredetileg elképzeltem.
0: Azért a zeneválasztásban picit visszább kell nyúlnunk a jazz aranykorához?
2: Abszolút az aranykor legalábbis számomra biztosan. Szóval igen, abszolút igyekszem a jazz aranykorának a nagyjait követni és az ő hagyományaikat ápolni. Ugye az 50-es évek vége, 60-as évek eleje közepéről legkedvesebb előadóimnak a számaiból inspirálódok, mint mondjuk Horace Silver vagy Benny Golson, vagy sorolhatnám.
0: Ezt mondjuk Roland együtt is teszitek? Tehát hallgattok felvételeket, mutattok egymásnak?
1: Alapvetően én, nekem is ez a világ, ez nagyon közel áll hozzám, meg szerintem a zenekar összes tagjának. Ez azért alapvetően az a világ, ami, hogyha az ember tényleg jazzt játszik, akkor ez a világ az, amiből kiindul mindenki.
0: Edvárd, egyetlen egy kérdésre maradt már csak időnk, hogy mi az, amit tudunk mutatni a hallgató közönségünknek, amire azt mondod, hogy egyrészt biztos, hogy elhangzik a koncerten, másrészt, ami mondjuk jól prezentálja azt, amit az előbb mondtál. Van ilyen szerzeményed?
2: Abszolút, az Argentum című számomat választottuk ki erre. A cím már árulkodó, az Argentum ugye latinul ezüstöt jelent, ami ugye angolul silver, tehát ez is egy Horace Silvernek írt szerzeményem, amiben igyekeztem minél több aspektusát megjeleníteni az ő zenéjének, és mégis azért belecsempészni valamit, ami én vagyok, vagy ami esetleg az én saját gondolatom.

0: essék szó pénteki koncertekről, a helyszín a Fonó Budai Zeneház, 20 órától indul jazz program, Verese Mese Gyöngyvér Cseh Pétert, az egyik formáció vezetőjét írta el telefonon.
1: A Hidak Trió a Dresch Quartettel fog fellépni, de legelőször is talán a trióról ejtsünk néhány szót. Mikor és milyen indítatásból jött létre?
2: A Hidak Triót tavaly 2025 őszén kezdtem el szervezni. Fonai Tibor és Hidász Tamás basszusgitáron, illetve dobom. Hármasan szerettem volna, hogy ez egy zenekari egység legyen, és hogy közös projektünk legyen.
1: A hidak szó önmagában azt jelenti, hogy valamiket összekötnek. Gondolom, hogy mivel a tagoknak is van már egy zenei múltja, azért önmagában ezt a zeneiséget is, ezt a múltat is össze kell kötni, de aztán persze hidakat kell képezni a hallgatóság fele is.
2: Igen, kimondottan ez a cél, gyakorlatilag ez az átmenet a régi és az új formáció között. Erre is gondoltam, hogy ilyen szempontból, és amikor az első koncert kiderült, hogy lesz, akkor főleg erre gondoltam, hogy kicsit a közönség is megszokhassa ezt, hogy egy ilyen váltás történt. A zenei irányok, stílusok, tradicionális, az újító, innovatív törekvések közötti hidak, és a hallgatóság és a előadók közötti hidak, ezeket próbáljuk felépíteni.
1: Említettem, hogy a Dresch Quartettel fog fellépni a Hidak Trió május 15-én, azaz pénteken. Hogyan fog kinézni a koncert?
2: Este 8-tól fog játszani a Dresch Quartett a Fonovac termében, utána közvetlenül fogunk játszani mi az előtérben. Tehát, hogyha az emberek kilépnek a koncertteremből, akkor valószínűleg már mi perceken belül is fogjuk kezdeni. Szerintem egy izgalmas este Dresch Quartettel megosztani, nem is a színpadot, de a helyszínt és az estét, ez a nagy öröm.
1: Akkor nem is lesz arról szó, hogy legalább egy-két szám erejéig a két együttes közösen zenéjen?
2: Ez az estén ilyet nem várhatunk sajnos.
1: Mi lesz műsoron, mit fog a Hidak Trió játszani?
2: A koncertrepertoárunk elsősorban saját dologból áll össze, főként az én kompozícióim, de Hidász Tamástól is lesz zene, illetve feldolgozást is játszunk. Portás előadótól is, meg jazz standardet is, úgyhogy szerintem izgalmas sokszínű program.
1: Van-e már a triónak olyan felvétele, amit akár a hallgatóinknak is megmutathatunk?
2: Van, igen. Felvettünk egy anyagot tavaly, ami már kint van ideje óta, és 13 szám hallható. A Melody is King című dalt ajánlanám.

0: Május 16-án szombaton 20 órától a BMC Opus Jazz Klubban a Baló projekt lép fel, ebben a tekintetben ez az információ kevés. A dobost, a formáció vezetőjét kérdezem a most már több mint 10 éve futó projektről. Kikből áll az alapcsapat, és most kik a meghívottak?
1: Hát valójában az igazi alapcsapat az a Altyai Peti nagybőgő, a Baló Sámuel a zongorista, és jó magam Baló István a dobos, tehát a ritmus szekció, és sokszor előfordult már, hogy a fúvósok megváltoztak, vagy alkalmanként, vagy hosszabb távra. Jelenleg egy hosszú ideje a Kosztolánszky Dominik és az Ördög Krisztián a két állandó fúvós. De ez a mostani felállás, ez egy picit eltérő lesz a megszokottól, mert vendégként meghívtam, vagy közös megegyezéssel és támogatással elhívtam Dave Flatit már 2 évvel ezelőtt egy ilyen tavaszi budapesti jazznapokra, nem tudom pontosan, hogy hívják, és ott játszottunk, és akkor annyira megtetszettünk egymásnak, ahogy játszottunk, és ő is nagyon jól érezte magát, hogy ennek a 16. fellépésnek, amely már volt egy előzménye kb. Egy évvel ezelőtt, úgyhogy ő az egyik vendég, a Dés László, és mivel mindig szerettem volna egy ütőssel együtt játszani, tehát egy dobfelszerelés és egy ütős, elhívtam a fiát, a Dés Andrist, gondolván arra, hogy legyen 2 apa és annak 2 fia, úgyhogy a Dés Andris a másik ütős, és hosszú-hosszú ideje izgat az, hogy 2 zongora legyen egy zenekarban, és a 2 zongora idézőjelben úgy működjön az este során, mint egy háttérben dolgozó klasszikus zenekar. A vonósok, fúvósok, tehát a 2 zongora az egy ilyen

0: és adja a Baló projekt működésének a gerincét?
1: Igen, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor igen. A számomra, és én azt gondolom, hogy a résztvevő kollégák számára is az alkotás szabadsága, azt gondolom, hogy az nagyon sok minden fölülír. Persze a szakmai tudást azért nem írhatja fölül, de minden egyebet igen. Tehát én azt gondolom, hogy stiláris dolgokat felülírhat. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy én mindig arra vagyok kíváncsi, ami a zenésztársaimat illeti, és persze önmagamra is vonatkozik ez, hogy mennyi energiát tudok előbányászni, illetve tudunk előbányászni önmagunkból ahhoz, hogy a közösségnek olyan módon tudjunk játszani, hogy egy kicsit jobb érzettel megy el, mint ahogy megérkezett. Nyilván pozitív energiákra gondolok.
0: Itt azért több zeneszerző is van. Kinek a műveit játszátok?
1: Főleg az enyémét, Baló István, de 16-án el fog hangzani vélhetőleg a Dézsklasszinak egy száma, és nincs kizárva, hogy a fiamnak, Baló Samunak is lesz szerzeménye. Azért itt általában az van ezekkel a számokkal kapcsolatban, hogy megszületik egy téma, egy gondolat, egy zenei gondolat a zeneszerző fejébe, ha én önmagam a zeneszerzőnek nevezhetem, de általában nem nevezem magam annak, mert azt hiszem, hogy nagyon messze vagyok attól, hogy én ezt a címet adjam magamnak, de minden esetre próbálkozom, és akkor emögé a zenei gondolat mögé mindenki társítja azokat a lehetőségeket, amik ezzel kapcsolatban felmerülnek benne. És így aztán az improvizáció az dönti el, hogy végül is milyen lesz az elhangzott darab.
0: Ez esetben lesz ugye két szakszofon, egy zongora, egy billentyűs hangszeres, nagybőgő, dob, illetve ütőhangszerek, tehát itt a hangszerelést is azért kvázi össze kell hangolni. Nem sok időtök lesz a próbára, tehát ez biztos, hogy egy spontán megnyilvánulás lesz.
1: Hát csak spontán lesz benne, igen, de azért nekem készül egy forgatókönyv a fejembe, hogy alakuljanak a folyamatok. Aztán persze lehet, hogy ezek a folyamatok meg fognak változni, tehát megvan a fejembe körülbelül, hogy mikor lesz az, hogy csak a két zongora játszik, vagy lesznek olyan pillanatok, amikor csak a két fúvós játszik egymással, mikor és hogyan jelennek meg ilyen szabad zenei szituációk, amikor kötetlenül zajlik majd improvizáció. Az egy csalóka kifejezés, mert nincs olyan szabadság, azt gondolom, amiben ne lenne kötöttség. Tehát az improvizáló zenészek, a szabad részeket játszó zenészeknek nyilvánvalóan figyelni kell egymásra, mert különben az egész egy értelmezhetetlen káosz lesz. Tehát ez egy ilyen kettős dolog.
0: Mi legyen a zene, amit választunk, hogy mondjuk akár a hangulatot sejtesse a hallgatóknak a koncerthez?
1: Három évvel ezelőtt készült egy CD-nk, az a cím, hogy Tavaszi Szél, és ezzel a CD-n van egy darab, aminek ez a cím, hogy Tavaszi Szél. Tulajdonképpen ez egy átirat, mert a szövege is már sok köze nincs az eredeti dalhoz. Azt gondolom, hogy ezt föl lehet tenni.

0: A folytatásban szerkesztőnk Weisz Gábor készítette interjúkkal kerülünk közelebb a programokhoz.
1: 20-án jövő szerdán este 8 órakor az Opus Jazz Clubban lesz Ács Dominika és muzsikus társainak egy projekt bemutatója, azt hiszem muszáj így fogalmaznom, hiszen ez egy összművészeti előadás lesz, és ez már nem az első ilyen programod. Kérlek, beszélj róla, hogy miről is szól ez. Bleeding a címe, erről megjelent egy album is már, és hát mivel te fuvola művész is vagy, és énekelsz is, hát így azt hiszem, hogy a lélegzés az egy mindennapos dolog, nem csak abban, hogy fenntartsd az életedet, hogy úgy mondjam, hanem a munkáddal kapcsolatban is.
2: Néhány évvel ezelőtt született meg bennem az első gondolat, illetve nem is csak egy gondolat volt, hanem egy nagyon zsigeri érzés, hogy az alkotói énem egyre erősebben kezdett előtérbe helyezkedni, és érdekes módon ez nem a fuvolához kapcsolódott elsősorban, hanem ezek a történetek, amiket megírtam ezekben a dalformákban, sokkal inkább a dalszerzésnek a műfajához álltak közel. Így volt egy olyan pillanat az életemben, amikor ténylegesen egy ajtót ki kellett nyitnom magamban, hogy megengedem azt, hogy vajon dalszerzőként, alkotóként milyen művek fognak kijönni belőlem. És azért lett egyébként Lélegzés a címe, ugyan mondtad, és nagyon közel áll hozzám hát egyrészt az életemhez is, hiszen gyerekkorom óta lélegzést, mint technikát gyakorlom. Viszont ezek a történetek egy légzésterápiának, ez egy pszichológiai terápiának a folyamataként, tulajdonképpen egy gyógyulási folyamat része születtek meg, így ezek nagyon-nagyon személyes és nagyon intim hangvételű dalok. És amikor ez az album teljes mértékben összeállt, akkor kerestem fel ezeket a muzsikustársakat, hogy próbáljunk meg belőle ne csak egy szóló formátumot. Az még egyébként nem volt komfortos, hogy egy szál zongorával és énekkel leüljek, szerettem volna, hogy ezt meghangszereljük, és így az eredeti formátumban egyébként Födő Sándorral és Szebényi Dániellel vettük fel a lemezt.
1: És most a koncerten kivel fogsz játszani?
2: Most a koncerten Födő Sándor, mint a projekt alap pillére természetesen ott lesz, viszont Olá Krisztián lesz most a zongorák helyén, akivel pedig ugye évek óta most már hosszú-hosszú muzsikustársi kapcsolatban vagyunk. Tényleg mi egymás lélegzetéből is tudjuk azt, hogy az ember mit szeretne a színpadon, és nagyon izgalmas, hogy mennyire jól működik ez a formáció és ez a lemez vele is.
1: Most itt az Opus Jazz Clubban két részes koncertek szoktak lenni. Ez az egész album kiteszi ezt a két szettet, vagy pedig mást is fog hallani a közönség?
2: Igen, akkor egy kicsit előre is sejtetem, hogy egy picit most más lesz ilyen szempontból, hiszen egyébként tényleg egy ilyen egyfelvonásos összművészeti projektnek indult, illetve így is lett annó bemutatva a Nemzeti Táncszínházban. Viszont miután itt az Opusban ez a formátum, így egy picit variálok rajta, ami egyébként nagyon jól is esik, hogy egy picit végre újdonsült formában és keretben lehet ezt most felhasználni. Így például fogok nyúlni olyan darabokhoz is, amit Krisztiánnal csináltunk meg együtt. Így egy picit azért lesz benne más is, lehet, hogy úgymond a régi repertoárból is emelünk be, illetve a terv szerint egy új dalt is be fogok itt most mutatni.
1: Ez most mitől lesz összművészeti? Tehát, hogyha az ember az albumot hallgatja, akkor ugye az éneket meg a hangszereket hallja. De hogyha előadás van, koncert van, akkor léphet be talán a többi művészet.
2: Így van. Itt az Opusban arra van lehetőségünk, és arra van módom, hogy olyan formában meséljek a dalokról, ami egy picit elemeltebb talán, nem csupán konferálások lesznek, illetve a dalokról mindig szoktam mesélni, hogy az emberek tudják, hogy mihez is kötődik, milyen akár portré, vagy milyen életkép az, amit meg szeretnék jeleníteni, de szeretek ilyenkor bevonni akár saját szövegeket is, amik fix szövegek, illetve egyre inkább dolgozom azon, hogy ezek az alapvetően egyébként angol nyelvű dalok olyan magyar fordításokban is elérhetővé váljanak, ami a magyar közönséghez még közelebb szólnak. Így ezen napról napra dolgozom, hogy a közönséghez tulajdonképpen egy elemeltebb műfajban is meg tudjanak szólalni ezek a dalok magyar nyelven is.
1: A koncert ajánlásaként, tehát hogy felkeltsük a hallgatóink figyelmét, hogy ha eljönnek az Opus Jazz Clubba, akkor mégis mit fognak hallani, melyik számodat ajánlod?
2: Most a Little One című számomat ajánlanám. Azt gondolom, hogy ez az, ami talán a legszívhez szólóbb. Ez tényleg egy ilyen láthatatlan veszteségről szól ez a szám, és tulajdonképpen ez indított el az egész alkotói folyamat során. Ez volt a legelső dal, aminek én írtam a szövegét, a dallamát, és ez egy igazi határátlépés volt, amikor ezt először egyébként a Solti teremnek a színpadán bemutattam, és ott annyira erős visszajelzést kaptam erre a számra, hogy nem is volt kérdés, hogy ezt folytatni kell, úgyhogy ezt most szívből ajánlom itt a hallgatóknak.

0: Következő héten Halper László zenekarai 3 koncertet is adnak. Kezdjük az elején. 20-án 20 órakor a Budapest Jazz Clubban fog fellépni a Halper Hendrix World. Ez ugye azért is különleges, mert a nevéből is adódóan Jimi Hendrix számait, régi dallamait dolgozza fel. Természetesen Halper László jazzgitáros zeneszerzővel beszélgetünk a koncertekről. Itt egy nagy nevű vendégetek is lesz, tehát mit hallhat majd a közönség ezen az estén?
1: Így van, ugye Robi Lakatos, a világot járó hegedű művész fog velünk játszani. Ugye eleve a zenekarban fantasztikus muzsikusokkal van szerencsém együtt játszani, hiszen Lisztes Jenő cimbalom művész, valamint Szokolai Dongó Balázs, a népi fúvós hangszerek mágusa is a zenekarban játszik velem, akik szintén világot járó koncertező muzsikusok, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ők velem játszanak ebben a formációban. A ritmus szekció a régi barátaim, ahogy a többi Hendrix jazz formációban is, Kossz Zsuzsót basszusgitározik, Hajas László dobol. És ugye a zenekar neve is, a World, ez arra utal, hogy kicsit ebben most így a világzene hatása is érződik. Ugye csináltunk is így már egy lemezt, a Voodoo Charles című albumot, melyen néhány számban Solti János, a Loksi dobosa is közreműködik, Balogh Kálmán cimbalmozik rajta, aki azóta Kossuth Díjas lett, úgyhogy nagyon nagy szerencsém van, mert hatalmas muzsikusokkal van szerencsém együtt játszani ebben a formációban is.
0: És hogyan sikerült most Robi Lakatost is rávenni, hogy csatlakozzon hozzátok?
1: Hát nekem ez már nagyon régi álmom volt, hogy vele együtt játszam, és megkérdeztem tőle, és hál' Isten igen mondott, sőt, fogunk Kapolcson is játszani ezzel a formációval, és oda is eljön velünk, úgyhogy ez számomra nagyon nagy öröm.
0: Hogyan ötvözött, mondhatjuk, hogy a népzenével Jimi Hendrix dallamait?
1: Ugye miután Jimi Hendrix dalai nagyon erős kompozíciók, ezért mindig nagyon egyszerű hozzájuk nyúlni, mert nagyon inspirálóak. Tehát gyakorlatilag, ami ennyire erős ötletekből születő zenékhez, mindig könnyebb hozzányúlni, mint esetleg egy kicsit szerencsétlenebb kompozíciókhoz, mert szinte magát adják. Tehát nagyon inspiráló, igen, ez a legjobb szóra, hogy nagyon inspiráló kompozíciók ezek, és miután az ő zené is azért egy improvizatív muzsika volt, pláne koncerteken hosszú gitárszólókat játszott, tehát és a zenekarával is egy közös improvizáció is volt egy-egy Jimi Hendrix koncert, ezért tulajdonképpen a szellemiségén nem kellett változtatnom.
0: Térjünk át a másik koncertre, ez 23-án este 8 órakor az Opus Jazz Clubban lesz. Itt Bacsik Elekre fogtok emlékezni, gitárosra, aki 100 éve született. Én annyit tudok róla, hogy sajnos alig maradt fent felvétel tőle. Nagyon jó, hogy a mostani közönség, hallgatóság is megismerkedhet vele.
1: Ugye, hagyj kezdem először is a kiváló zenészekkel ismét, akikkel megemlékezünk Bacsik Elekről. A ritmus szekcióban Lakatos Pecek András dobol, és Horváth Plutó József basszusgitározik. A vendégek is fantasztikusak, Robi Lakatos, hogy vele kezdjünk, hogy ha minden jól megy, akkor azon a héten már kétszer is fogok vele játszani. Gitárosok jönnek még, Juhász Gábor, fantasztikus gitáros, nekem nagyon jó barátom, és Fehér Fábio Mário, aki megnyerte a Babos jazzgitár versenyt, tehát fantasztikus zenészekkel lesz szerencsém megint együtt játszani. Ugye Bacsik Elek, hál' Isten azért lemezeket készített, hanem is sokat pályafutása során, ugye, hogy említetted, hogy nem maradt föl tőle nagyon sok lemez, de viszont fontos lemezek maradtak fönn. Ugye az 50-es évek legvégén, 60-es évek elején ő Párizsban lett először nagyon népszerű, ott két gitáros lemezt is készített, ugye egy multi-instrumentalista volt, tehát ő nagyon-nagyon jó hegedült is, csellózott, brácsázott, elítólag jó cimbalmozott is, sőt, mert ugye aztán ő egy darabig a Dizzy Gillespie zenekarának tagja volt, amikor ott olyan tag probléma volt valamiért, akkor még bőgözött is, tehát egy zseniális ember volt, egy nyelvzseni is volt, általában ahol élt, kicsit hosszabb idég azt akcentus nélkül beszélte azt a nyelvet. Arabul is tudott valamennyi részen, Libanonban is játszott. Ő onnan kvázi diszidált, mert 48-ban lejárt az útlevelük, és ugye akkor jött itt a politikai változás, és ide ő már nem akart visszajönni, és akkor egy ilyen odüsszeia indult, hogy Olaszország, Spanyolország, Párizs, nagyon-nagyon sok zenész lemezén közreműködött is. És aztán a 60-as évek közepén átment Amerikába, ahol elsősorban Las Vegasban élt, de aztán később máshol is, és ő ott olyan lemezeket készített, amin elsősorban hegedül, hiszen ott az nagyobb kuriózum volt, mint a gitár. Gyakorlatilag ezek maradtak tőle fent. Ő egy nagyon-nagyon jó módot tudott magának azzal biztosítani, hogy nagyon jó zenekarokban játszott, nem feltétlen jazz zenekarokban. Még olyan felvétel is maradt, hogy Elvis Presley-t kísérő zenekarban is egyébként játszott például. A világhírőt elkerülte olyan értelemben, a saját néven esetleg a világon koncertezett volna, de hát azért mi tudjuk, hogy ő ki, és ugye, amikor a Zenész Legenda című sorozatot elkezdtem a Rádió C-be, ő volt az egyik, aki miatt elkezdtem azt az egészet, és ugye a könyvembe is bekerült egy fejezet róla, és hála Istennek ennek kapcsán most már két könyv is megjelent az ő életéről, tehát nagyon alaposan el lehet olvasni az ő nagyon kalandos, ezt hangsúlyozom kell, nagyon-nagyon kalandos életét, és hát most megemlékezünk róla, hogy ugye nem 23, hanem 22-én lenne 100 éves, de a koncert az 23-án lesz.
0: És akkor térjünk át a harmadik koncertre, az pedig 24-én lesz a Margit szigeten, a Csodálatos Magyar Jazz koncert egyik részeként, és itt a Halper Quintet fog fellépni, tehát nem tudom, ez főzenekarodnak tekinted-e, hiszen itt a saját szerzeményeidet játszátok, tehát ezen a koncerten kikkel játszol és mit?
1: Hát azt nem tudom, hogy főzenekarral, mert mindegyiket nagyon szeretem, de olyan értelemben mindenféleképpen igazad van, hogy ez az a formációvel a saját kompozícióimat játszom. Ugye pár éve megjelent a Blues from Angelen című albumunk, ugye Angyalföldi vagyok, és erre utal a cím. Ugye most megjelent a For My Parents című második album, és hát a kettőnek a keverékéből fogunk játszani most ezen a koncerten. Itt is kiváló zenészekkel játszom együtt. A Kosztyú Zsolt barátom basszusgitározik, Sramko János, aki hát egy legendás alakja már a magyar jazz életnek, dobol. Kolman Gábor, aki millió formációban szaxofonozik, és a Budapest Jazz Orchestra vezetője szaxofonozik benne, és Bér Zsolt, aki egy kiváló trombitás, ő is rengeteg zenekarban játszott, játszik, egy nagyon-nagyon képzett, fantasztikus muzsikus, ő a trombitás, úgyhogy így áll össze a kvintet, és ezt is nagyon várom, hiszen így, hogy mondott, hogy hát itt a saját zenémet játszom.
0: Összefoglalva most a három koncert közül melyikből válasszunk egy számot, mit hallgassunk?
1: Én azt gondolom, hogy az első, tehát Hendrix koncertből, én azt gondolom, hogy ebből hallgassunk meg egy felvételt.
0: Mondasz egy konkrét számot?
1: A Purple Haze című kompozíciót gondoltam, ezen Solti János dobol, Kosztyú Zsolt basszusgitározik, Balogh Kálmán cimbalmozik, Szokolai Dongó Balázs játszik népi fúvós hangszereken, és hát én gitározom.

Egyéb e-heti említésre érdemes programok. Május 14-én, tehát csütörtökön 20 órától a Budapest Jazz Clubban a Balázs Elemér Group lép fel, Molnár Enikő és Varga Dávid énekel, Balázs József a zongorista, Komjáti Áron a gitáros, Pecek Lakatos Krisztián a bőgős, Cibere József ütőhangszerekkel játszik, a formáció vezetője Balázs Elemér dobol. Pénteken 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban Schubert Now címmel lesz koncert Harcsa Veronika énekes közreműködésével, Razvajajava Anasztázia hárfá játszik, Bolcsó Bálint felel az elektronikáért. És szombaton a BMC könyvtárban 18 órától Lukács Miklós lép fel, a program címe The Art of Cimbalom Premier. Illetve szintén szombaton 20 órától a Budapest Jazz Clubban a Harmónia Jazz műhelyben László Attila kvártettjével lép fel, de a gitáros zeneszerzővel a jövő héten a Bartók Rádió zenei díja kapcsán úgyis hallhattak hosszabb beszélgetés majd műsorrendünkben.

Egyéb jövő heti műsorok a BJC Big Band jövő hét hétfőn 20 órától a Budapest Jazz Clubban lép fel. A Farkas Gábor Quintet The Best Is Yet To Come című összeállítását szintén a Budapest Jazz Clubban tekinthetik meg május 19-én kedden 20 órától. Farkas Gábriel énekel, Juhász Attila zongorázik, Rieger Attila a gitáros, Farkas Péter a basszusgitáros, Bertis Tamás dobol. És lesz egy album bemutató Balatonfüreden a Parker Jazz Clubban május 19-én 20 órától, Fúzió Group feat. Kertész Erika, New Visions. Szendőfi Péter dobol, Elek István szaxofonokon játszik, Kormos János a gitáros, Horváth János billentyűs hangszereken játszik, Szuna Péter pedig basszusgitáron, a vendégük lesz Kertész Erika énekes.

0: Ez volt a mai Jazz Mozaik. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallották. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A fent maradóknak további jó rádiózást, a nyugovóra térőknek jó éjszakát kívánok.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható, majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmos koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház is megrongálódott. Az orosz védelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszári és Kazanyi repülőtér forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrei Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben. Ő alaptalannak nevezte a vádat. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, melyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály szülessen, minimum 1 évre van szükség. Délután lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik majd. A köztes 3 napban Magyar Péter kormányfő és több minisztere előbb Lengyelországba, majd Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés most azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5 tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A medvekilövési kvóták mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek a román államfőtől. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett jogszabályt még áprilisban hagyta jóvá a bukaresti parlament, de az államfő nem írta alá. A 22 polgármester szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, az elmúlt 1 hétben 2 ember halálát okozhatta a medvetámadás. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől már keleten is elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok várható.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamévekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő Elza Valle együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható, majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmos koncertje hallható.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Magyarok közül a legelső, talán akit említenék, Süle László zongorista. Ő volt az első jazz zongora tanárom, és az ő jazz koncertje, amit Salgó Tarjáni művelődési házban adott, nemrég került fel egyébként az internet különböző bugyraiba is. Tehát az volt még egy olyan fantasztikus hatás, és sokkora erő, hogy hát úristen, lehet így zongorázni, és ez itt van előttünk egy pár méterre, és hogy fantasztikus tényleg. Az is olyan volt, egy ilyen kalóz kazettán után, amíg évtizedekig hallgattuk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

keres, nem tudom, hogy hülye vagy helyes. Csak frissítem a Skype-on, kicsit röhelyes. Valahonnan valami jött, üzenet a netről. Nem tudom, ki gondol ma rám, egy másik kerevetről.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható. Majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

7 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bőgőt sokszor ki lehet, vagy szinte mindig ki lehet váltani basszusgitárra. Ez visszafele nem feltétlenül működik, mondjuk egy ilyen erőteljesebb, rockosabb, vagy funkosabb számba egy nagy bőgő már nem él meg. Tehát egyszerűen fizikailag nem tud elég dinamikát képviselni egy helyzetbe, főleg egy ilyen intenzívebb dobolás mellett, hogy az úgy kiszóljon a hangok tömegéből. Szóval mondjuk, hogyha nagyon sarkítani akarnám, akkor azt mondom, hogy a swinger zenében egyértelműen a nagybőgőnek van a helye, a rockosabb, jazz rockosabb vagy fusionosabb zenével, meg egyértelműen a basszusgitárok valamelyikének.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A magyar jazzéneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongora művész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható, majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28-an, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormánytagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban, világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további vízvisszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Jazzkoncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyermekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyár elejé fesztiválja. Kovács Kati, Mujahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép a szezonnyitó, június első hétvégéjén tartandó rendezvényen. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felül megvastagszik a felhőzet, több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra általában 18 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

17 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható. Majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Sokszor úgy tekintek erre a tanításra, hogy én is megyek tanulni. Tehát, hogy vonz engem az, ami őket érdekli. Mire tudom tanítani? Azt hiszem, hogy arra tudom, hogy szándékosan hozom magam olyan helyzetbe, hogy kelljen spontán reagálnom. Jazzként reagáljak a tanításban is. És az mindig azt érzem, hogy az szokott lenni a legerősebb tanítás, hogy én hogyan. Sokat játszom velük egyébként, órán. Aztán persze néha vissza kell fogni magamat, mert mégiscsak egy külső fülként kell jelen lennem, de hogy örömet okoz együtt játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható, majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Megnéztem a névtáblát, ki lehet ez, akihez vitt Gonda Jánost. Te Jézus Isten, azt láttam, hogy ismert a... Akkor ugye rádióban műsorai voltak, meg te Jézus Mária, mit fogok én evelőre? Hát ez egy nagyon nagy ember, és akkor bementünk hozzá, és hát énekeljen valamit. Hát ott a rezgető hangon elénekeltem a Summertime-ot, meg a mit tudom, 16 Tones nevű. Azt mondja, hát maga nagyon tehetséges, ő jönne nyugodtan a felvételére, látom, szereti a jazz. Mondom, én nem szeretem, össze-vissza játszanak. És akkor mondta, mindegy, jöjjön el a felvételi. És akkor elmentem, és azt mondta, ő mondta azt, hogy majd meglátja, milyen erős fertőzés a jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongora művész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható, majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. Hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, de Orbán Viktor nem volt ott. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Elmondta, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják azt. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter mondta Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megad az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyébe is került az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon. A baleset Gyoma-Endrőd és Császárszállás között történt, közölte a MÁV Inform. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a mozdonyból és 5 kocsiból álló szerelvény 4 kocsija siklott ki néhány éve felújított pályán. Vitézi Dávid hozzátette, egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak oldalukra. Végül néhány szóban az időjárásról. Holnap már a mainál felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen, több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A délies szél zivatar környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fokról délutánra többnyire 18 és 25 fok közé melegszik a levegő, délkeleten lesz a legmelegebb. Köszönöm figyelmüket!
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Avishai Cohen Trio koncertje hallható, majd ezt követően Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon Noici Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Avishai Cohen Trio koncertje hallható. Közreműködik Guy Moszkowicz és Ronnie Caspi.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Avishai Cohen Trio koncertjét hallották. Közreműködött Guy Moskovics és Ronny Caspi. A felvétel a Leverkuseni Jazz napokon készült 2024. november 3-án.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható. Közreműködik Wienand Gábor, Fekete Kovács Kornél, Orbán György és Círiák Tamás.

looking good, we've been looking good. Hey.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében Babos Gyula Makrokozmosz koncertjét hallották. Közreműködött Wienand Gábor, Fekete Kovács Kornél, Orbán György és Círiák Tamás. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 2017. március 25-én.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: egy retikül.
1: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.